0: sɛ megyina asɔreɛ frɛ m ne nipa nyinaa pɛnya wɔ nsa sɔre awurade a ɔte ase ɔto taatae mereke si dade akɔ mefotɔberɛ ba nipa nyinaa no anom bi nanso mo nsuo nkaba anɔpɛi yɛyɛ ɔkɛseɛ mereke sie dade akoɛ
1: Right.